93.

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Meghívást kapott a pápa Magyarországra. Sokan nem használják a biztonsági övet. Szorványosan élénkül a koronavírus. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát, Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyházfő magán audiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A kormányfő azt is közölte, hogy a kabinet átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Jelezte, ahol visszaélések voltak, ott eljárásokat indítanak. Minden ötödik vizsgált sofőr elmulasztotta bekapcsolni a biztonsági övet. A rendőrség egy európai akció keretében tartott razziát szeptember 16-ától egy hétig itthon. Csaknem 44 ezer járművezetőt ellenőriztek, és több mint 9 ezer emberrel szemben intézkedtek. Figyelték a gyerekülés használatát is. Itt 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motorost pedig azért büntettek meg, mert útközben nem viseltek bukós isakot. Ismét elindult az Okostányér országos diák tudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, kettestípusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit teszünk. Hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban minél több információhoz jussanak.
1: Élénkül a koronavírus, de csak szorványosan. A szennyvízben hazánkban országos szinten egyelőre stagnálás mutatkozik. Vannak települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten van jelen a kórokozó örökítő anyaga. Egyebek mellett Budapesten, Szolnokon és Kaposváron is kimutatható volt a vírus jelenléte. Változóan felhős, száraz időnk van, a szél többnyire mérsékelt marad. 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, napközben időnként felhők zavarhatják a napsütést. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára és kötfoltok. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A Szelet, Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Készül a digitalizációs stratégia. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Újabb kártevő kabóca jelent meg. A mikrofonnál Gál Ildikó. Év végére elkészül a kormány digitalizációs stratégiája. Ezt Tanács Zoltán miniszter jelentette be egy budapesti konferencián. Hangsúlyozta, a kormány azon dolgozik, hogy a hátrányosabb helyzetből induló emberek is teljes értékű életet élhessenek a digitális térben. A jövőben például az állami beszerzéseknél feltétel lesz az akadálymentesítés megléte. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 ezer forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár. A NAV adatai alapján az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztály vezetője.
2: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot.
1: Két katona vesztette életét szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint egyikük 20 éves volt, és eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének, másikójuk egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban elhunyt. A halálesetek körülményeit vizsgálják. Újabb kártevő okoz gondot Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát az Európai Unióban először hazánkban azonosították. A Nébih közlése szerint főképp a szőlőkben és a gyümölcsösökben pusztít a rovar, de nem olyan válogatós. 100 növényfajon képes táplálkozni, leginkább a bálványfa vonza. 40 éves a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából online, ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. Csapadékmentes napok jönnek, változóan felhős, száraz időnk van, 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, időnként felhők zavarhatják a napsütést, a légmozgás nem lesz jelentős. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a kellemes, kora őszi derűs idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

1039 Rock FM, ugye, hogy csak türelmesnek kell lenni, nem idegeskedni, nem felzaklatni magunkat már hétfőn vagy kedden, ugyan a péntek mindig megérkezik. Időben. Általában pénteken. Na, váljék mindenki egészségére, aki éjszakázott, neki jó pihenést, az utakon kérem, hogy vigyázzunk, én hozom a zenéket, aztán pedig majd szóba hozzuk Dave Grohlt és a Nirvánát, vagy éppen a Black Sabbathot, de azt is, hogy mit keresett a Queen a Saturday Night Live-ban, és Boston Eagles, no meg Tom Petty. Csak hogy néhányat említsek a mai történetek közül, no meg apropó, hát zenélünk is. Úgyhogy jó reggelt!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, sávzárás a Bécsi úton, a Vörösvári útnál. Lezárás a 13. kerületben, a Szent László úton, a Kucsma utcánál, de megvan még a sávzárás Kőbányán is, a Fehér úton. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 103.9 Rock FM.
1: Fél hét, csak semmi kapkodás, pláne pénteken. Ritkább nevek napja a mai szeptember 25-e. Kedves Eufrozinák és kedves Kendék, nagyon boldogot. Egyébként meg Kolumbusz Kristóf e napon indult el a második útjára az új világ felé. Hát volt egy pár egyébként. Azt nem tudom, tudtuk, hogy igazában halála után sokkal többet hajózott, mint egész életében, mert hogy szegényt állandóan máshol akarták eltemetni. No, nem sokára majd rock történelem, jó, de persze mindez csak a hírek után, amikor is zenélünk is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Meghívást kapott a pápa Magyarországra, sokan nem használják a biztonsági övet. Szorványosan élénkül a koronavírus, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát, Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyházfő magán audiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A kormányfő azt is közölte, hogy a kabinet átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Jelezte, ahol visszaélések voltak, ott eljárásokat indítanak. Minden ötödik vizsgált sofőr elmulasztotta bekapcsolni a biztonsági övet. A rendőrség egy európai akció keretében tartott razziát szeptember 16-ától egy hétig itthon. Csaknem 44 ezer járművezetőt ellenőriztek, és több mint 9 ezer emberrel szemben intézkedtek. Figyelték a gyerekülés használatát is. Itt 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motorost pedig azért büntettek meg, mert útközben nem viseltek bukós isakot. Ismét elindult az Okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, kettestípusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit teszünk. Hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban minél több információhoz jussanak.
1: Élénkül a koronavírus, de csak szorványosan. A szennyvízben hazánkban országos szinten egyelőre stagnálás mutatkozik. Vannak települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten van jelen a kórokozó örökítő anyaga. Egyebek mellett Budapesten, Szolnokon és Kaposváron is kimutatható volt a vírus jelenléte. Változóan felhős, száraz időnk van, a szél többnyire mérsékelt marad. 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, napközben időnként felhők zavarhatják a napsütést. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára és kötfoltok. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A Szelet, Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Szóval, hát hol kezdjük? 76-ban. Mondjuk kezdjük 76-ban. Jó, e napon lépett be a slágerlistákra a Boston bemutatkozó albuma. 79-ben az Eagles e napon jelentette meg a The Long Run című albumát. Aztán 1982-ben a Queen volt a közkedvelt amerikai tévéműsor zenei vendég. Ez volt ugye a Saturday Night Live, ahol a Crazy Little Thing Called Love és az Under Pressure dalokat adták elő. Ez volt a zenekar legutolsó közös élő fellépése amerikai televízióban Freddie Mercury-val. 72-ben a Black Sabbath e napon adta ki negyedik stúdióalbumát rajta olyan klasszikusokkal, mint a Changes. És 1990-ben Dave Grohl csatlakozott a Nirvánához. E napon hallgatta meg és vette be a zenekarba Kurt Cobain és Chris Novoselic, az akkori Scream dobos Dave Grohlt, és ezzel kialakult a grunge történetét megíró klasszikus trió. 103.9 Rock FM, utakon mindjárt.

0: Prokk közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, sávzárás a Bécsi úton, a Vörösvári útnál. Lezárás a 13. kerületben, a Szent László úton, a Kucsma utcánál, de megvan még a sávzárás Kőbányán is, a Fehér úton. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Készül a digitalizációs stratégia, automatikusan érkezik a dízel támogatás, újabb kártevő kabóca jelent meg, a mikrofonnál Gál Ildikó. Év végére elkészül a kormány digitalizációs stratégiája. Ezt Tanács Zoltán miniszter jelentette be egy budapesti konferencián. Hangsúlyozta, a kormány azon dolgozik, hogy a hátrányosabb helyzetből induló emberek is teljes értékű életet élhessenek a digitális térben. A jövőben például az állami beszerzéseknél feltétel lesz az akadálymentesítés megléte. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 ezer forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár. A NAV adatai alapján az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztály vezetője.
2: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot.
1: Két katona vesztette életét szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint egyikük 20 éves volt, és eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének, másikójuk egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban elhunyt. A halálesetek körülményeit vizsgálják. Újabb kártevő okoz gondot Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát az Európai Unióban először hazánkban azonosították. A Nébih közlése szerint főképp a szőlőkben és a gyümölcsösökben pusztít a rovar, de nem olyan válogatós. 100 növényfajon képes táplálkozni, leginkább a bálványfa vonza. 40 éves a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. Csapadékmentes napok jönnek, változóan felhős, száraz időnk van, 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, időnként felhők zavarhatják a napsütést, a légmozgás nem lesz jelentős. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a kellemes, kora őszi derűs idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, parádés pénteket mindenkinek, utakon vigyázzunk, hangulatban, fejben készülődjünk a hétvégére, nem sokára pedig, hát, egy szomorú történelmi pillanatról, de ezekről is néha szót kell ejteni. Addig viszont még zenélünk.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, továbbra is jó reggelt, de hát igen, vannak olyan dolgok, amiket nem szabad szó nélkül hagyni. 1980-at írunk, e napon mindössze 32 évesen hunyt el a Led Zeppelin legendás és korszakalkotó dobosa Bonzo. Halálát alkoholmérgezés miatti fulladást okozta Jimmy Page házába, és hát ez a tragédia közvetlenül a zenekar feloszlásához vezetett, mivel a tagok kijelentették, hogy képtelenek nélküle folytatni. Ugye szeptember 24-én délelőtt a zenekar asszisztense Rex King felvette Bonhamet, hogy a Windsor melletti Bray Studiosba utazzanak próbálni, útközben megálltak reggelizni, ahol Bonham 4-szeres vodka adagot fogyasztott el. A stúdióba érve tovább ivott, miközben a zenekar a turné számait gyakorolta, annak ellenére, hogy rengeteg alkoholt fogyasztott, a szemtanúk szerint a játéka nem esett szét, de hogy feszült és kimerült volt. A próba késő este ért véget, a zenekar tagjai és a stáb átmentek Jimmy Page-el közeli luxus otthonába, hogy lazítsanak, Bonham itt is folytatta az ívást. A vizsgálatok szerint összesen nagyjából 40 feles volt a szervezetében, ez olyan másfél liter vodka 24 óra leforgása alatt. Elaludt a kanapén az eszméletvesztésig fokozódó részegség miatt, valaki a stábból felsegítette az emeleti hálószobába, az ágyra és az oldalára fektette, hogy biztonságban legyen. De aztán másnap szeptember 25-én délután 1:45-kor a zenekar turné menedzsere és basszusgitáros felmentek a szobájába, hogy felébresszék a próbára. Ekkor vették észre, hogy Bonham már nem lélegzik, és nincs pulzusa. A halottként megállapítása szerint pulmonális aspiráció, vagyis klasszikus értelembe vett fulladás okozta a halálát a mély alkoholos kómában. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, zenéljünk!

0: 103.9 Rock FM.
1: Fél nyolc és péntek, na meg hírek. Aztán pedig, kedves születésnaposok, megnézzük, hogy kivel lehet eldicsekedni. Jó előjáróban, én nagyon kedvelem az úriembert. És persze a hírek után is zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Több kekva megszűnt, rózsaszín motorosok érkeznek, újabb égi jelenségre lehetünk figyelmesek, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Megszűnt 14 kekva, tudatta a fővárosi törvényszék. Az alaptörvény júniusban elfogadott módosítása teszi lehetővé a kekva modell egyszerű kivezetését. A célja az volt, hogy a továbbiakban már nem működhessenek különleges jogi szabályozás alapján, valamint hogy augusztus 31-ig biztosított legyen az állami vagyon kivonása a nem felsőoktatási alapítványokból. Ennek érdekében kellett az érintett, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokat a nyilvántartó bíróságnak törölnie. Tülekedés a nemzeti parkok vezetői pályázatán. 120 jelentkezés érkezett az igazgatóságok vezetésére. Ezeket hamarosan elbírálják, a tisztségeket november 1-én lehet betölteni. Budapesti albérletében felejtette a kábítószert egy díler. A 22 éves férfi egy népszerű szálláskereső felületen keresztül körülbelül egy hétre bérelt egy zuglói apartmant. A kijelentkezés előtti éjszakát azonban a családjával otthon töltötte, elaludt és nem jelentkezett ki az előre megbeszélt időpontban. Ott hagyott egy kilónyi tiltott szert, amit a tulaj talált meg, ő egyből hívta a rendőrséget. A drogüzért elkapták, majd őrizetbe vették. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a Merrák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Merrák színében vonul majd keresztül a városon, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
3: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a Merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára.
2: Érdemes az eget kémlelni. A Fogyóhold és a Fiastyúk együttállása lesz megfigyelhető szeptember végén. A párost jövő szerdán 21 óra körül már érdemes keresni a keleti horizont felett. Az éjszaka folyamán a két égitest fokozatosan távolodik egymástól, miközben egyre magasabbra emelkedik. Változóan felhős, száraz időnk van, a szél többnyire mérsékelt marad. 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, napközben időnként felhők zavarhatják a napsütést. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára és kötfoltok. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A Szelet, Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, nos nem zenész, nem is zenekar, hanem színész. Michael Douglas, kérem tisztelettel, 1944. szeptember 25-én született, úgyhogy kedves születéstaposok. Hát így, nem akárkivel lehet eldicsekedni. Fiatalon meg kellett szegénynek küzdeni a skatujákkal, hiszen mégiscsak a papa árnyéka reálvetült Kirk Douglas a korszak ünnepelt alfa hím sztárja volt. Jól ismerjük, ugye San Francisco utcáin című krimi sorozattal indult be a karrier a 70-es években. De aztán ugye tető alá hozta, mint producer a Szállakakok fészkére című filmet 75-ben is rögtön tarolt az Oscaron. Aztán Tőzsdecápa 87, és innentől kezdve lehetne sorolni. Egyébként, amikor Michael Douglas a 60-as évek végén New Yorkban tanult színészetet, egy apró, mocskos lakáson osztozott egy másik fiatal ambíciózus sráccal, akivel egyébként később közös filmekben is szerepeltek, és ott is egy zseniális párost alkottak, mert hogy ez az úriember nem volt más, mint Danny DeVito. Ugye? Aztán jött a Smaragd románca. De egyébként, azt nem tudom, tudtuk-e, de Kirk Douglas éveken át próbálta a filmre vinni a Szállakakuk fészkére, és ő maga akarta eljátszani a főszereplő Mac Murphy-t, mire a fia Michael végre összeszedte a pénzt a gyártásra, Kirk már túl idős volt a karakterhez. És ezért Michael Douglas kénytelen volt közölni az apjával, hogy hát, pater, Jack Nicholsonra gondoltam. Ugye? Aztán Batman és a Birdman sztárja Michael Keaton, eredeti születési neve valójában Michael John Douglas. Amikor elkezdte a pályáját, a hollywoodi színész szakszervezet szabályai miatt volt kénytelen nevet változtatni, mivel nem lehet két azonos nevű regisztrált tag. És hát ugye a legendás szerelem, házasság, Michael Douglas és felesége a walesi színésznő Catherine Zeta-Jones között pontosan 25 év korkülönbség, de még egy különlegesebb kapocs, mindketten ugyanazon a napon, szeptember 25-én születtek. Úgyhogy így. Aki ünnepelni szeretne, ma este tekintse meg a... Hát, melyik? Tőzsdecápák? Bármikor? Összeomlás? Bármikor? Elemi ösztön? Bármikor? Na, 103.9 Rock FM, zenéjünk, utakon vigyáznak!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, sávzárás a Bécsi úton, a Vörösvári útnál. Lezárás a 13. kerületben, a Szent László úton, a Kucsma utcánál, de megvan még a sávzárás Kőbányán is, a Fehér úton. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. Te zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. Deák B.

0: reggeltől vasárnap estig. Deák Dítula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerét.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából! Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
12: Meghívást kapott a pápa hazánkba. Sokan nem kötik be magukat az autóban. Emelkedhet a COVID-fertőzések száma. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát, Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyházfő magán audiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A kormányfő azt is közölte, hogy a kabinet átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Jelezte, ahol visszaélések voltak, ott eljárásokat indítanak. Minden ötödik vizsgált sofőr elmulasztotta bekapcsolni a biztonsági övet. A rendőrség egy európai akció keretében tartott razziát szeptember 16-ától egy hétig itthon. Csaknem 44 ezer járművezetőt ellenőriztek, és több mint 9 ezer emberrel szemben intézkedtek. Figyelték a gyerekülés használatát is. Itt 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motorost pedig azért büntettek meg, mert útközben nem viseltek bukós isakot. Ismét elindult az Okostányér országos diáktudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
13: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit teszünk, hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban minél több információhoz jussanak.
12: Élénkül a koronavírus, de csak szorványosan. A szennyvízben hazánkban országos szinten egyelőre stagnálás mutatkozik. Vannak települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten van jelen a kórokozó örökítő anyaga. Egyebek mellett Budapesten, Szolnokon és Kaposváron is kimutatható volt a vírus jelenléte. Csapadékmentes napok jönnek, változóan felhős, száraz időnk van, 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, időnként felhők zavarhatják a napsütést, a légmozgás nem lesz jelentős. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a kellemes, kora őszi derűs idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
14: 103.9 Rock FM, jó utat mindenkinek, aki ismer Eufrozinát vagy Kendét, feltétlenül köszöntse fel, nem sokára pedig egy legenda születéséről, jó, de addig is még zenélünk.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

kérem tisztelettel 1976. Szeptember 25-én a 14 esztendős Larry Mullen Jr. dublini otthonában a konyha és a szűkös étkező átalakult próbahelyé. És zenélni kezdett a YouTube. Ugye hát előtte volt egy hirdetés, amit ugye Larry Mullen azért adott föl, megkapott egy dobfelszerelést a szüleitől, és végre használni akarta. Arra azonban nem számított, hogy a hirdetésre jelentkező srácok többségének még saját hangszere sem nagyon volt. Ugye Bono gitárosként érkezett, de kiderült, hogy alig tud játszani. Annyira hangos és karizmatikus volt, hogy azonnal egyértelművé vált. De, te fogsz énekelni. The Edge. Ő egyetlen saját kézzel készített fapados elektromos gitárja hozta. Adam Clayton, ő volt az egyetlen, aki igazi rockstárnak nézett ki, volt egy gyönyörű barna basszusgitárja és egy komoly erősítője, később a tagok bevallották, hogy Adamet részben azért vették be, mert volt saját cucca. Mivel Larry dobfelszerelés elfoglalta a konyha közepét, a gitárosok és az erősítők a konyhapult, a hűtőszekrény, az étkezőasztal mellé szorultak be. Larry édesanyja bent tevékenykedett a házban, és időnként benézett ellenőrizni a srácokat. A fülrepesztő zaj miatt a szomszédok szinte azonnal panaszkodni kezdtek, így a kamaszok kénytelenek voltak visszavenni a hangerőből, ami hát egy elég nehéz feladat volt. Mivel saját dalaik még nem voltak, és a hangszeres tudások is a nullához közelített, Rolling Stones, Beach Boys és Peter Frampton feldolgozásokkal próbálkoztak. Egy későbbi interjúban a szülőatya így fogalmazott, a banda már az első 5 percben megalakult, de fogalmunk sem volt, hogy mit csinálunk. Hát még milyen szerencsé, hogy az elmúlt évtizedekben lassan, de biztosan a legnagyobb örömünkre kitalálták. Így született a YouTube 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: 9. Rock FM.
1: Fél 9 jönnek a hírek, információk, aztán pedig tudtuk? Tudtuk? Nem tudtuk? Hát de meg tudjuk, már elmondom, de addig is zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Formálódik a digitalizációs stratégia, nem kell igényelni a dízel támogatást, újabb kabóca fertőz itthon, a mikrofonnál Gál Ildikó. Év végére elkészül a kormány digitalizációs stratégiája, ezt Tanács Zoltán miniszter jelentette be egy budapesti konferencián. Hangsúlyozta, a kormány azon dolgozik, hogy a hátrányosabb helyzetből induló emberek is teljes értékű életet élhessenek a digitális térben. A jövőben például az állami beszerzéseknél feltétel lesz az akadálymentesítés megléte. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 ezer forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár, a NAV adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot.
2: 2 katona vesztette életét szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint egyikük 20 éves volt, és eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének, másikójuk egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban elhunyt. A halálesetek körülményeit vizsgálják. Újabb kártevő okoz gondot Magyarországon. A pöttyös lámpahordó kabócát az Európai Unióban először hazánkban azonosították. A Nébih közlése szerint főképp a szőlőkben és a gyümölcsösökben pusztít a rovar, de nem olyan válogatós. 100 növényfajon képes táplálkozni, leginkább a bálványfa vonza. 40 éves a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. Változóan felhős, száraz időnk van, a szél többnyire mérsékelt marad. 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, napközben időnként felhők zavarhatják a napsütést. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára és kötfoltok. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A Szelet, Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Egyébként, ha már ugye szóba került az első konyhai próba a YouTube életében, még 76. szeptember 25-éről, akkor azt azért tudni kell, hogy az ő sztoriuk tele van abszurd és vicces helyzetekkel, de talán ezek közül is kimagaslik, hogy Adam Claytonnak volt egy kamu menedzseri időszaka. Ugye a 70-es évek végén ekkor már The Hype, majd később YouTube néven kétségbe esetten próbáltak fellépési lehetőségeket szerezni Dublinban. Mivel nem volt pénzük igazi menedzser, ezért Adam Clayton önhatalmulag kinevezte magát a zenekar menedzserévé is. A stílusa egészen egyedi volt, annak ellenére, hogy még tinédzser volt, és egy büdös vasuk sem volt, állandóan sötét napszemüvegben, hosszú kaftánokban járt, és pont úgy csinált, mintha egy törzsölt, nemzetközi zeneipari cápa lenne. Mivel Claytonék otthoni telefonját a szülei ellenőrizték, ezért a helyi kocsmák és utcák nyilvános telefonfülkéből intézte a zenekar üzleti ügyeit. Vagyis felhívta a dublini klub tulajdonosokat és programszervezőket. Picit elváltoztatta, komolyabbra vette a hangját,

tulajdonosa egy igazi dörzsölt menedzsert várt, aki limuzinnal vagy legalább egy saját furgonnal hozza a sztárjait, ehelyett azt látta, hogy a menedzser és a zenekar tagjai a menetrend szerinti dublini emeletes buszról szállnak le, a hátukon cipelve az erősítőket és a gitárokat. Hát a tulajdonos rájött rögtön, hogy egy csapat csóró kamasz verte át, a koncert viszont olyan jól sikerült, hogy aztán visszahívta őket. Így volt ez a kezdeti időkben, de hát mindenkinek el kell rúgnia magát valahonnan, és lám-lám, a kitartás meghozza gyümölcsét. Csak legyen meg az elhivatottság. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, sávzárás a Bécsi úton, a Vörösvári útnál. Lezárás a 13. kerületben, a Szent László úton, a Kucsma utcánál, de megvan még a sávzárás Kőbányán is, a Fehér úton. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. Te zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére.

0: reggeltől vasárnap estig. Deák Dildula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu
5: Mindigszáraz.hu Mindigszáraz.hu
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Több kekvát töröltek, rózsaszín motorosok vonulnak, páratlan égi jelenséget láthatunk. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Megszűnt 14 kekva, tudatta a fővárosi törvényszék. Az alaptörvény júniusban elfogadott módosítása teszi lehetővé a kekva modell egyszerű kivezetését. A célja az volt, hogy a továbbiakban már nem működhessenek különleges jogi szabályozás alapján, valamint hogy augusztus 31-ig biztosított legyen az állami vagyon kivonása a nem felsőoktatási alapítványokból. Ennek érdekében kellett az érintett, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokat a nyilvántartó bíróságnak törölnie. Tülekedés a nemzeti parkok vezetői pályázatán. 120 jelentkezés érkezett az igazgatóságok vezetésére. Ezeket hamarosan elbírálják, a tisztségeket november 1-én lehet betölteni. Budapesti albérletében felejtette a kábítószert egy díler. A 22 éves férfi egy népszerű szálláskereső felületen keresztül körülbelül egy hétre bérelt egy zuglói apartmant. A kijelentkezés előtti éjszakát azonban a családjával otthon töltötte, elaludt és nem jelentkezett ki az előre megbeszélt időpontban. Ott hagyott egy kilónyi tiltott szert, amit a tulaj talált meg, ő egyből hívta a rendőrséget. A drogüzért elkapták, majd őrizetbe vették. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a Merrák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Merrák színében vonul majd keresztül a városon, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
11: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára.
10: Érdemes az eget kémlelni. A fogyóhold és a fiastyúk együttállása lesz megfigyelhető szeptember végén. A párost jövő szerdán 21 óra körül már érdemes keresni a keleti horizont felett. Az éjszaka folyamán a két égitest fokozatosan távolodik egymástól, miközben egyre magasabbra emelkedik. Csapadékmentes napok jönnek, változóan felhős, száraz időnk van, 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, időnként felhők zavarhatják a napsütést, a légmozgás nem lesz jelentős. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a kellemes, kora őszi derűs idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Átvizsgálja a kormány a Hungary Helps programot. Még mindig sokan nem kötik be magukat utazáskor. Élénkül a koronavírus, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát, Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyházfő magán audiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A kormányfő azt is közölte, hogy a kabinet átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Jelezte, ahol visszaélések voltak, ott eljárásokat indítanak. Minden ötödik vizsgált sofőr elmulasztotta bekapcsolni a biztonsági övet. A rendőrség egy európai akció keretében tartott razziát szeptember 16-ától egy hétig itthon. Csaknem 44 ezer járművezetőt ellenőriztek, és több mint 9 ezer emberrel szemben intézkedtek. Figyelték a gyerekülés használatát is. Itt 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motorost pedig azért büntettek meg, mert útközben nem viseltek bukós isakot. Ismét elindult az Okostányér országos diák tudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit teszünk. Hatékony megelőzéshez bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban minél több információhoz jussanak.
1: Élénkül a koronavírus, de csak szorványosan. A szennyvízben hazánkban, országos szinten egyelőre stagnálás mutatkozik. Vannak települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten van jelen a kórokozó örökítő anyaga. Egyebek mellett Budapesten, Szolnokon és Kaposváron is kimutatható volt a vírus jelenléte. Csapadékmentes napok jönnek, változóan felhős, száraz időnk van, 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, időnként felhők zavarhatják a napsütést, a légmozgás nem lesz jelentős. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a kellemes, kora őszi derűs idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM-mel, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt. Hát bizony ilyen hamar eljött a hétvége, és bizony elkezdtünk már szeptember vége felé gyalogolni elég rendesen, már szeptember 25-e van, úgyhogy az a helyzet, hogy arra gondoltunk, hogy ez a nap is legyen nagyon-nagyon jó, sőt, ez a hétvége is legyen nagyon-nagyon jó, mert hogy déltől indul a Deák Gyula hétvége, vasárnap este 8-ig, ebben az időszakban egy rakás Deák Bildal forog majd, sok-sok információval, fantasztikus dalokkal és mindennel, amit Bill kapitányról tudni érdemes. És www.rockradio.hu, hát nyilvánvalóan online streamen is lehet bennünket hallgatni, úgyhogy ha valaki esetleg elhagyná Budapest határait, akkor csatlakozzon ott, és a Metallicához is lehet már is csatlakozni. Akik ugye itt jártak nálunk, július 11-én és 13-án, 8 év után léptek fel, legnagyobb klasszikusukkal jövünk, ez a Nothing Else Matters.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és egy jó Accept. Hát az a helyzet, hogy fél évszázados jubileumát ünnepli idén az európai heavy metal egyik legfontosabb zenekara. A német legenda egy nagyszabású 24 állomásos turnéval járja be a kontinenst, és természetesen megérkeznek majd Magyarországra is. Nem kell sokat várni, december 6-án fogják elérni Budapestet, és tulajdonképpen pontosan 50 éve indult el az a karrier, amely meghatározó szerepet játszott az európai heavy metal fejlődésében. Az Accept olyan klasszikusokkal írta be magát a rock történelembe, mint a Balls to the Wall, a Metal Heart vagy a Fast as a Shark, amelyet sokan a speed metal egyik előfutárának is tartanak. Az évtizedek során számos tagcsere és több hosszabb szünet is tarkította a zenekar történetét, de egy valaki végig kitartott, a jellegzetes gitárjátékáról ismert Wolf Hoffmann, aki ma is az Accept motorja és egyetlen tagja a klasszikus felállásból, és igen, őket hallgathatjuk meg, mégpedig december 6-án a Barbanegrában. Ez az Accept és a Balls to the Wall.

103.9 Rock FM. Na hát 8 év után végre új stúdió albumra készül a U2, és már itt is van az első igazi előfutár, a Street of Dreams. A dalhoz Mexikóvárosban forgattak látványos videóklipet, ahol a zenekar egy busz tetején adott rögtönzött koncertet a rajongóknak. Ez a forgatás azonban kis ilyen félbeszakadt, mert egy hatalmas vihar miatt leállt az áramfejlesztő, a munka megakadt, a helyzetet pedig egy helyi lakó mentette meg, aki felajánlotta a erkélyét a zenekarnak. Bono és társai innen folytatták a minikoncertet, és a rajongókkal együtt énekelték a Vertigo és a Desire refrényeit, amíg újraindult a forgatás. A Street of Dreams hangzásában ismét a klasszikus stadionokat megtöltő U2-t idézi, és The Edge jellegzetes gitárjátéka áll a középpontban, Bono pedig a angol és spanyol nyelven énekel a dalban. Külön öröm a rajongóknak, hogy a klipben újra feltűnik Larry Mullen Jr., aki a hátműtétje miatt hagyta ki Las Vegas-i Sphere koncertjeiket, így ez egyfajta visszatérésnek is tekinthető. Az album várhatóan idén még megérkezik, és ez lesz a U2 első teljesen új stúdiólemeze a 2017-es Songs of Experience óta. Itt a U2, és az I Still Haven't Found What I'm Looking For.

rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. De

0: déltől vasárnap estig. Deák Dildula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Anya, kapar a torkom!
6: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
7: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
9: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
10: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
11: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
12: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
13: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM-nál. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a pénteki rock délelőtt. Hát bizony, egy jó kis pénteki rock délelőttnél nincs jobb, hát már itt van a nyakunkon a hétvége, és nem akármilyen hétvége, hanem Deák Gyula Gyula hétvége lesz. Szeptember 25, 26, 27, péntek déltől vasárnap este 8-ig. Most ebben a szövegben minden benne volt, amit tudni kellett, ugye? Meg még az is, hogy a www.rockradio.hu oldalon online streamen lehet bennünket hallgatni, tehát nincs kifogás, hogyha elmentünk valahová Budapestről, vagy úton vagyunk, utazásban vagyunk, akkor online streamen meg lehet hallgatni a Deák Gyula hétvégét, és érdemes is. Na de, hát odáig el kell jutni, hát most már nem egészen egy óra, és elkezdődik a Deák Gyula hétvége, de addig vannak itt még nekünk jó kis hallgatnivalóink, például a Kiss és az I Was Made for Loving You, ugye a Kiss visszavonult a koncertezéstől, de nem vonult vissza, mert Las Vegasban novemberben fel fognak lépni, hát csak a maszkjaik nélkül. De hát így kell ezt csinálni. Na jó, Kiss, I Was Made for Loving You.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM és Judas Priest, akikkel kapcsolatban csupa jó hírt tudok mondani. Ők nem csak a múltjukat ápolják, hanem nagyon is a jövőn dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy új lemezen dolgoznak, amely Ian Hill basszusgitáros szerint már nagyjából elkészült, és legalábbis a zenei alapok mindenképpen, és Rob Halford énekes pedig Phoenixben dolgozik az ének témák véglegesítésén. Ha minden a tervek szerint alakul, a 2024-es Invincible Shield folytatása 2027 tavaszán, akár már március-április környékén megjelenhet. Hill szerint az új anyag nem lesz visszatérés a British Steel vagy a Screaming for Vengeance korszak klasszikus hangzásához, inkább az Invincible Shield vonalát viszi tovább, csak direktebb, helyenként valamivel hagyományosabb Priest megközelítéssel. És ha már a jó hírekről van szó a Judas Priest-tel kapcsolatban, hát azt is el kell, hogy mondjam, hogy a Faith Keepers turnéjuk szeptember 1-én Budapestre érkezett, ugye a Pap László Budapest sportarénában zúzták le a vakolatot, valószínűleg ezzel a dallal is. Judas Priest, Living After Midnight.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő sasfészektó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelőutat táblák jelzik. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak, a 32-es és a 37-es kilométer között a belső és a külső sávot is leszűkítették. A munkák ideje alatt a Kisbak pihenőhely sem használható, illetve az M70-es autópályán, az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáverhúzással a külső és a leállósávon halad. Az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sáverhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra lehet számítani. Plusz 3620999939, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és jön a Metallica és a Master of Puppets.

Hölgyeim és uraim, pár másodpercen belül kezdődik a Deák Bélgyula hétvége, amely egészen vasárnap este 8 óráig tart. Mi így tisztelgünk a magyar blues királya, Deák Bélgyula előtt, aki szeptember 17-én hagyott itt bennünket.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a pénteki rock délelőtt, amely már délután folytatódik tovább, és ez egy nagyon-nagyon különleges hétvége, mert hogy ez egy Deák Bill Gyula hétvége. Déltől egészen vasárnap este 8 óráig itt minden megtalálható majd, ami Deák Bill Gyulával kapcsolatos. Például a Hosszú lábú asszony című dal a Hobo Blues Bandtől. Deák Bill Gyula 1979-ben került a Hobo Blues Band közelébe, Póka Egon vitte el egy próbára, először vendégként lépett fel velük, majd amikor az országos rendezőiroda nem engedte, hogy vendégként velük tartson, az Omega HBB turnén Hobóék egyszerűen bevették a zenekarba, és ezzel a magyar blues történetének egyik legfontosabb együttműködése kezdődött el. A Hosszú lábú asszony már a Hobo Blues Band 1980-as közép-európai Hobo Blues című albumán szerepelt, és tökéletesen megmutatta, hogy miért volt különleges Deák Bill Gyula jelenléte a zenekarban. A HBB addigi blues rock világába egyszer csak megérkezett az a rekett, mély, ösztönös hang, amelyet később az egész ország az első néhány másodperc alapján felismert. Hölgyeim és uraim, ez a Deák Bill Gyula hétvége a 103.9 Rock FM-en.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, ez a Deák Bill Gyula hétvége, mégpedig egészen vasárnap estig sok-sok Deák Bill Gyula Hobo Blues Band dallal és minden egyes sztorival, amit még esetleg nem tudunk Deák Bill Gyuláról, kopaszkutya. A történet Szomjas György 1981-es, azóta már kultikussá vált Kopaszkutya című filmjéhez kapcsolódik. A történetben egy sikertelen rockzenekar rájön, hogy ha meg akarja szólítani a külvárosok közönségét, akkor ahogy a filmben mondják, le kell menni kutyába. Egyszerűbb, nyersebb dalok kellenek, amelyek arról a világról szólnak, amelyben a közönségük él. És ekkor kerül a történetbe Bill, a féllábú kőbányai aranytorkú énekes, vagyis Deák Bill Gyula. 1981-ben bemutatási engedélyt kapott ez a remek mű, a hozzá készült HBV lemezt viszont betiltották. A teljes filmzene végül csak 1993-ban, 12 évvel később jelenhetett meg. A dal és a film világának egyik legfontosabb alakja pedig Deák Bill Gyula lett, az a nyers, érdes hang, amelyet ma már azonnal felismerünk, tökéletesen illet ehhez a kőbányai külvárosi blúzvilághoz. A filmben tulajdonképpen az ő megérkezésével kezd igazán működni a Kopaszkutya zenekar is. Ez a Deák Bill Gyula hétvége. 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, ez itt a Deák Bill Gyula hétvége, amely egészen konkrétan vasárnap este 8 óráig tart, fantasztikus dalokkal és nagyszerű érdekességekkel Bill kapitányról, aki 1986-ban jelentette meg második szólóalbumát, a Mindhalálig Blues-t, 3 évvel a Rossz vér után. A lemezen ott van a Mindhalálig Holnap is, egy olyan dal, amely első hallásra talán egyszerű rock szövegnek tűnik, valójában azonban szinte végig sétál a magyar rock előző 2 évtizedén. Már maga az album is fontos állomás Bill pályáján. Ekkorra már maga mögött hagyta a Hobo Blues Bandet, önálló előadóként dolgozott, és ebben az időszakban alapította meg Bencsik Sándorral, a P-Mobile és a P-Box egykori gitárosával a Bill és a Box Company-t. A Mindhalálig Holnap érdekessége pedig a szövegében rejlik, egymás után érkeznek benne olyan mondatok és kifejezések, amelyek egy magyar rockrajongónak nagyon is ismerősek lehetnek. Illés, P-Mobile, LGT, Korál, Omega, mindenki előfordul benne, és a cím is nagyon erős, a Mindhalálig Holnap, mindig majd holnap, holnap változtatunk, holnap jobb lesz, holnap történik valami, közben pedig telnek az évek, és egyszer csak ott áll az ember azzal a gondolattal, hogy talán lehetett volna más. És ezt 1986-ban Deák Bill Gyula énekli. Az az ember, akit néhány évvel korábban még nem nagyon akartak színpadra engedni, mert nem tartották megfelelőnek a megjelenését, aztán a Hobo Blues Banddel országosan ismert lett, és végül az egyik legkülönlegesebb hang lett a magyar rock és blues történetében. Ez a Deák Bill Gyula hétvége a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM, ez itt a Deák Bill Gyula a hétvége hölgyeim és uraim, Bill kapitányról, érdekességekkel, a legjobb, legklasszabb dalaival, és mindennel, amit róla tudni érdemes, egészen vasárnap este 8 óráig. Deák Bill Gyula 1999-ben 6 évvel az előző szólólemeze után jelentette meg a Bort Blues Békességet című albumot. Ez volt a negyedik önálló nagylemeze, a címadó dal pedig szinte összefoglalja azt az életérzést, amit Bill egész pályáján képviselt. Blues, emberség, humor és valami egészen különös béke azzal, hogy az élet bizony nem mindig úgy sikerül, ahogy elterveztük. A dal mögött ráadásul két nagyon fontos régi alkotótársa áll, a szöveget Horváth Attila írta, a zenét pedig Deák Bill Gyula és Póka Egon közösen jegyzi, vagyis ugyanaz a Póka Egon, aki annak idején Billt elvitte a Hobo Blues Band próbájára, és akivel a magyar blues egyik legfontosabb párosa született meg, a Bort Blues Békességet pedig gyakorlatilag egy pohár köszöntő. Bill sorra veszi az embereket, a veszteseket és a győzteseket, a részegeket és a józanokat, a jókat és a rosszakat, a barátokat, a szabadokat, még azokat a senkiket is, akik valakinek otthon mégis a legfontosabbak. És mindenkinek ugyanazt kívánja, Bort Blues Békességet. Ez a 103.9 Rock FM, a Deák Bill Gyula hétvége.

A 103.9 Rock FM egy egész hétvégén szentel a blues királyának tiszteletére. Deák Bédula ikonikus lágerei csak a 103.9 Rock FM-en.

Milánó. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére.

0: déltől vasárnap estig. Deák Dildula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
5: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából! Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is! Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, amely már délután folytatódik tovább, és most már mindenkinek kívánhatok kellemes hétvégét, annál is inkább, mert most Deák Bill Gyula hétvége van, egészen vasárnap este 8 óráig, mindenféle érdekességgel, sok-sok fantasztikus Deák Bill, illetve hobó dallal, a zöld, a bíbor és a fekete. Bár a szinte Deák Bill Gyula egyik himnuszává is vált, pedig a története jóval korábban kezdődött, és eredetileg egy másik magyar rock legenda, Radics Béla emlékére született. A dal aztán túlnőtt eredeti történetén, 1987-ben meghalt Bencsik Sándor, a P-Mobil és a P-Box legendás gitárosa. A 90-es években már az ő emlékére is játszották a számot, és a szöveg egy új verszakkal bővült. Ekkor született meg az a változat, amelyet ma talán a legtöbben ismernek. 1995-ben ugyanis 4 egészen elképesztő magyar rock hang állt össze hozzá. Varga Miklós, Viki Dál, Gyula, Tunyogi Péter és Deák Bill Gyula, a 4 rock tenor. És ez a változat olyan erős lett, hogy sokan már ezt tekintik az eredetinek, holott a dal addigra több mint 10 éves volt, Bill pedig később saját koncertjein is énekelte, és a 2008-as 60 csapás című albumára is felvette. És most már Deák Bill Gyula hangját is másképp halljuk benne, mert miközben csillagok hullnak, mindig születnek újak, a színpadon folyik tovább a show, a hangok pedig ott maradnak. Ez a Deák Bill Gyula hétvége a 103.9 Rock FM-en.

9 Rock FM, ez a Deák Bill Gyula hétvégen nagyon-nagyon sok Bill-dallal, rengeteg fantasztikus információval, Bill kapitányról, a magyar blues legfantasztikusabb hangjáról. 1983-at írtunk, amikor is Deák Bill Gyula már a Hobo Bluesben egyik meghatározó hangja volt, amikor kapott egy szerepet, amely egészen más közönséghez is eljutatta őt. Ő lett Torda a Táldos, Szörényi Levente és Bródi János István a Király című rockoperájában. Az ősbemutatót 1983. augusztusában tartották a Városligeti Királydomban, és olyan szereposztás állt össze, amely ma már önmagában rock történelem. Ugye Varga Miklós énekelte Istvánt, Vikidál Gyula Koppányt, Sebestyén Márta Rékát, Nagy Feró Laborcot, Deák Bill Gyula pedig Tordát. És Torda nem egyszerű mellékszereplő. Ő Koppány világának szakrális alakja, a régi rend képviselője, amikor megszólal az áldozatunk, fogadjátok, tulajdonképpen egy ősi szertartás kezdődik, a naphoz, a holdhoz, a vízhez, a csillagokhoz, az ősökhöz, istenekhez és szellemekhez fordulnak. Itt nem egyszerűen István és Koppány áll egymással szemben, két világ áll egymással szemben. Hölgyeim és uraim, ez a Deák Bill Gyula hétvége a 103.9 Rock FM-en egészen vasárnap este 8 óráig.

93.9 Rock FM, ez itt a Deák Bill Gyula hétvége egészen vasárnap este 8 óráig. Bill kapitánnyal, egy csomó fantasztikus dalával és nagyszerű történetekkel. A Hobo Blues Band Országút Blues című dala 1983-ban jelent meg a Még élünk című album nyitódalaként, és van benne egy fontos Deák Bill Gyula érdekesség. Bill nem csak előadóként kötődik hozzá, hanem társszerzőként is. A szöveget Földes László Hobo írta, a zenét pedig Deák Bill Gyula és Pálmai Zoltán szerezte. És az Országút Blues tulajdonképpen egy komplett fekete humorú kisfilm 4,5 percben. Ez az a fajta HBB blues, amelyben a humor, a társadalomrajz és a tragédia szinte észrevétlenül csúszik egymásba. Bill és Pálmai zenéje közben végigviszi ezt a furcsa országúti menetet, Hobo pedig néhány figurával felrajzol egy komplett korszakot. És a dal Bill életében sem tűnt el a HBB korszak lezárásával, saját koncertjein is tovább énekelte, később pedig Hobóval közös fellépéseken is újra előkerült, amikor 2019-ben Hobo nagyszabású életműkoncertjén Bill a színpadra lépett, éppen az Országút Blues alatt tört ki az este egyik legnagyobb ovációja, és itt is örülünk neki. Ez a Hobo Blues Band és az Országút Blues. Ez a 103.9 Rock FM, a Deák Bill Gyula hétvégével egészen vasárnap este 8 óráig.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

100.9 Rockefem, ez a Deák Bill Gyula, hétvége egészen vasárnap este 8 óráig, Bill kapitánnyal, érdekességekkel, a legjobb dalaival, és sok-sok olyan dologgal, amit eddig talán még nem is tudtunk róla. Na most, Deák Bill Gyula 1983-ban jelentette meg első szólóalbumát, a Rossz vért, és ezen szerepelt a közép-európai Hobo Blues 3. A dal különlegessége, hogy Bill itt nem csak énekes, a szöveget Földes László Hobóval közösen jegyzi, a zenét pedig két régi harcostársa, Póka Egon és Tátra Tibor írta. És talán nincs még egy dal, amelyben ilyen sűrűn benne lenne az a világ, amelyből Deák Bill Gyula érkezett. Ez nem az a blues, amelyik Amerikáról álmodik, ez a blues itt történik. És ez a cím egyik kulcsa is. A blues megszülethetett a Mississippi deltájában, de Hobo, Póka, Tátrai és Bill megmutatták, hogy nem kell hozzá ott élni. Közép-Európának is megvan a maga vesztesége, kiszolgáltatottsága, magánya, és ebből ugyanúgy lehet blues csinálni. A közép-európai Hobo Blues 3 pedig Bill egész pályáján belemaradt, több mint 40 évvel később a 2025-ös budapesti aréna koncertjén is ott volt a műsorban, vagyis abból a dalból, amely az első szólólemezén jelent meg, végül életmű darab lett. És talán azért, mert Deák Bill Gyulának soha nem kellett amerikai blues énekesnek lennie, nem kellett Chicagóról vagy Mississippi deltájáról énekelnie ahhoz, hogy hiteles legyen. Volt neki kőbánya, volt neki Közép-Európa, és volt egy hangja, amelyben ennek az egész vidéknek benne volt a blúza. Deák Bill Gyula, közép-európai Hobo Blues 3. Ez a Deák Bill Gyula hétvége, vasárnap este 8-ig a 103.9 Rock FM-en.

0: 93.9 Rock FM.
1: A Deák Gyula hétvége pedig nem sokára folytatódik érdekességekkel, fantasztikus dalokkal és olyan dolgokkal, amelyeket nem is biztos, hogy tudtunk Bill kapitányról. Már is itt a Rossz Vég.

műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. Deák B.

0: déltől vasárnap estig. Deák Dildula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából! Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is! Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.3. Köszönöm a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a pénteki rock délelőtt, míg pedig Deák Bill Gyula hétvégével természetesen, Bill kapitány legfantasztikusabb dalaival és a legnagyobb sztoriaival. Most is például egy ilyen érkezik, 1983-ban Deák Bill Gyula pályája, ugye új szakaszhoz érkezett, megjelent első szólóalbuma a Rossz Vér, a címadó dal pedig annyira összenőtt vele, hogy később gyakorlatilag Bill egyik 4 jegye lett. Pedig ha megnézzük, kik készítették a Hobo Bluesben, világa nagyon is ott van mögötte. A Rossz Vér szövegét Deák Bill Gyula és Földes László Hobó, zenéjét Póka Egon és Tátrai Tibor jegyzi, vagyis Bill szólópályájának indulásánál ott álltak mellette azok az emberek, akikkel a magyar blues egyik meghatározó korszakát létrehozta. A dal sokkal több egyszerű vagány bluesnál, az öröklött sorsról szól, arról a félelemről, hogy vajon tényleg bennünk éle mindaz, amit a szüleinktől kaptunk, és elkerülhetjük-e egyáltalán, hogy ugyanazokat a köröket fussuk végig, de ezt Deák Bill Gyula énekli. Az az ember, akinek gyerekkorában amputálni kellett az egyik lábát, aki Kőbányáról indult, akinek az útja egyáltalán nem úgy nézett ki, mint egy leendő rockstaré, mégis olyan hang lett belőle, amelyet évtizedeken keresztül egyetlen sor után felismert egy egész ország. Talán ezért is állt neki ennyire jól ez a dal. Ez a Deák Bill Gyula hétvége a 103.9 Rock FM-en vasárnap este 8 óráig.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93.9 Rock FM, ez itt a Deák Bill Gyula hétvége, és fantasztikusabbnál fantasztikusabb Deák Bill Gyula, illetve Hobo Blues Band dalokat hallottunk eddig is, meg még az István a Királyból egy részletet, nyilván ott is fellépett ő, és most is egy ilyen nagyon fontos dala érkezik. Deák Bill Gyula 2008-ban lett 60 éves, és ugyanebben az évben jelent meg a 60 csapás című albuma. A lemez egyik legszemélyesebb darabja a Kéne egy üveg bor, egy dal, amelynek a címe alapján az ember még azt hihetné, hogy jó kis klasszikus ivós blues következik, aztán nagyon gyorsan kiderül, hogy itt valójában egy 60 éves ember készít leltárt arról, hogy mi kellene még neki az élettől. De az egész kívánságlista közepén újra és újra ugyanoda jut vissza, kell neki egy nagy színpad. Egy hely, ahol elmondhatja, mi fáj, ahol meghallják a hangját, ahol a szavak még azt jelentik, amit kimondanak, és talán itt válik a Kéne egy üveg bor igazán önéletrajzi dallá, mert Billtől el lehetett volna venni nagyon sok mindent, volt gyerekkori tragédia, voltak nehéz évek, voltak emberek, akik elmentek mellőle, és egy olyan zenei pályán kellett végigmennie, amely egyáltalán nem volt mindig kegyes hozzá, de egy valamihez újra és újra visszatért, és az pedig a színpad. Nem véletlen, hogy a Kéne egy üveg bor megjelenése után is vele maradt, ott volt a 2009-es Arena koncert műsorában, és még 2025. augusztusában a Tabánban is elénekelte. Bill 60 évesen azt kéri az úrtól, hogy adja meg neki mindezt, mert ő még sokáig akar élni. Kapott még 18 évet. Ez a 103.9 Rock FM, a Deák Bill Gyula hétvége, egészen vasárnap este 8 óráig.

103.9 Rock FM, ez itt a Deák Bill Gyula hétvége, fantasztikus Deák Bill Gyula dalokkal, Hobo Blues Band dalokkal, az István a Királyból részletekkel, illetve még egy csomó minden olyan történettel, amelyre igazán érdemes odafigyelni. 1980-ban jelent meg a Hobo Blues Band első nagylemeze, a közép-európai Hobo Blues, rajta egy alig 3 perces dallal, amelynek már a címe is gyönyörű fekete humor, Édes Otthon. A szöveget Földes László Hobo írta, a zenét pedig Deák Bill Gyula és Póka Egon közösen szerezte, vagyis Bill itt megint nem egyszerűen az énekes, ennek a nagyon korai HBB darabnak a megszületésében szerzőként is benne volt. Az Édes Otthon kifejezéssel általában melegség, család, biztonság jut eszünkbe, a Hobónál természetesen nem. Ez a korai Hobo Bluesben egyik nagy trükkje volt, hogy olyan emberekről énekeltek, akik addig ritkán kerültek bele rock dalokba, nem rockstárokról, nem hősökről és nem valami távoli amerikai blues világról, hanem kocsmába küldött gyerekről, külföldre szakadt bátyról, presszóról, kártyáról, sörről és bablevesről. Magyarország 1980, és mindez ott van Bill hangja, amelytől az embernek egy pillanatra sem jut eszébe, hogy valaki kívülről figyeli ezeket a figurákat, olyan, mintha közülük énekelne valaki. Az Édes Otthon később a Kopasz Kutya világába is bekerült, a film zenéjét ugye annak idején nem engedték lemezen megjelentetni, a teljes filmzene végül csak 1993-ban jelenhetett meg, és azon az Édes Otthon is ott volt. Ez pedig a 103.9 Rock FM, a Deák Bill Gyula hétvége, vasárnap este 8 óráig.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: understood.
1: Lesz Rock FM, ez pedig itt a Deák Bill Gyula hétvége, egészen vasárnap este 8 óráig Bill kapitánnyal egy rakás, fantasztikus dalt hallgathatunk meg, és természetesen a legjobb sztorik is itt találhatóak. Például van egy dal, amely Jimi Hendrix hangján lett világhírű, Magyarországon pedig Deák Bill Gyula is hobó csinált belőle valami egészen mást. A Hey Jude Billy Roberts írta a 60-as években, és rengetegen feldolgozták, de Jimi Hendrix 1900

2013-ban felkerült a Hobo Blues Band első nagylemezére, a közép-európai Hobo Bluesra. Nekem személy szerint ez az egyik kedvenc Deák Bill és Hobo Blues Band dalom. Itt a Hey Joe, ez pedig a Deák Bill Gyula hétvége, vasárnap este 8 óráig a 103.9 Rock FM-en.

Oh, you know who?

A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. Deák Bédula ikonikus lágerei, csak a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután és Bill Kapitány speciális hétvége a Rock FM-en. Kell ehhez többet mondani? Persze, mondunk időről időre, óráról órára, de elég, ha énekel, ugye? És ha már a Kiss azt játszotta, hogy God gave rock and roll to you, hát a blues rockot biztos, hogy a jó Isten adta a szájába, mert még külföldi partnerek is azt mondták róla, hogy ahogy ő énekel, nem énekel úgy senki. Vagy ezt mi mondtuk, magyarok? Chuck Berry meg tudjuk, hogy mit mondott. A legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam, akivel valaha találkoztam. 1984-es híres mondása. Kellemes délután kívánok, Lavoncse Krisztián vagyok. Bill Kapitány mindjárt újra énekel az Aerosmith után, a csapatot akkor majd úgy hívják, Korborán.

0: 103.9 Rock FM, olyanokat tudok a budapesti közlekedésből, hogy baleset történt a budai alsó rakparton és Soroksáron is, a Grassalkovics úton. Lezárások vannak ma a Puskás Aréna környékén 18 órától éjfélig, illetve sávlezárás van a Krisztina körúton a Szél Kálmán tér felé szombat éjfélig. Az esti sávlezárások a Soroksári úton utolsó fejezete ma 8 órakor kezdődik és szombat hajnali 5-ig tart. A hétvégi lezárás a pesti alsó rakparton ma 18.30-kor kezdődik és hétfőn hajnali 5-ig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!
1: Gergő Gyula a legenda távozott, de zenéi örökké velünk maradnak. A Rock FM-en, a Rock FM-en.

0: 103.9 Rock FM. Ha azt a dalcímet mondom, hogy nem haragszom senkire, akkor nagyon sokan tudják, hogy 1999-ben utazunk, és egy vadonatúj album jelent meg. Deák Bill Gyula blues-énekes 5. nagy lemeze ez. Ezen van rajta a Zöld csillag, amit ő is elénekelt, nem is akárhogy. A Nem haragszom senkire és a címadó port, blues-t, békességet. Ez a Bill Kapitány speciális hétvége a Rock FM-en, péntek déltől vasárnap estig.
1: Nézd meg az öreget, már 2 napja nem láttam.

0: ajánló.
1: A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. Deák

reggeltől vasárnap estig. Deák Dildula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a Máté Péter díjas magyar blues énekes. Gyakran nevezik a magyar blues királynak is, de Bill kapitányként vagy egyszerűen Billként is emlegetik. Fiatal korában Beatles-t hallgatott, majd áttérve a Rolling Stones-ra megismerte a rock zenét. Később megismerte és megszerette a blues-t is, majd egyszer elment Orszácki Miklós és Szakcsi Lakatos Béla koncertjére, ahol blues-t játszottak angol nyelvű dalokkal. A koncert akkora hatással volt rá, hogy úgy érezte, nincs keresni valója ezen a pályán, abba is akarta hagyni, de végül nem így döntött. Így vélekedett a bluesról éveken át, a blues egy életforma, egy életérzés, magával ragad, és nem ereszt. Ez a Bill Kapitány speciális hétvége a 103.9 Rock FM-en péntek déltől vasárnap estig. Kellemes délután kívánok, Lamoncse Krisztián vagyok. A budapesti közlekedésből a hétvége hírei, hogy lezárások vannak a Puskás Aréna környékén ma 18 órától éjfélig, sávlezárás van a Krisztina körúton a Szél Kálmán tér felé szombat éjfélig, esti sávlezárás van a Soroksári úton, az elmúlt napok lezárásai közül ez az utolsó, ma 8 órától szombat hajnali 5-ig, és a hétvégi lezárás a pesti alsórakparton ma 18.30-tól hétfő hajnali 5-ig tart. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, van, aki azt mondja, hogy Rock the Night, és van, aki azt mondja, hogy Blues Rock. Meg van, aki azt is mondja, hogy Blues az esőben. A Blues az esőben a magyar Hobo Blues Band zenekar első válogatás albuma 1989-ben jelent meg. Olyan dalok vannak rajta, mint a 45-ös Blues, a Hosszú lábú asszony, az Operett, a Másik Magyarország, Rohadt Rock'n'Roll, 320-as Blues, Enyém, Tiéd, Miénk, Közép-európai Hobo Blues, Római kettes. A név kötelez, Hobo az egyik énekes, Deák Bill Gyula a másik. Ez a Bill Kapitány speciális hétvége a 103.9 Rock FM-en péntek déltől vasárnap estig.

0: 103.9 Rock FM a hétvégi rocklexikon Deák Bill Gyula emlékére is szól. Az első órában Bill kapitány megdöbbentően jól énekli a piramis kóborangyalát, Hugh Lewis pedig a nyári szezon után azt, hogy Couple Days Off, Les Queen és Bon Jovi Double Play, George Harrison pedig egy ritkasággal jön a 80-as évek végéről. És még rocklexikon exkluzív Deák Bill Gyula, Tudjogi Péter, Varga Miklós, Viki Dál Gyula és a P-Mobile egy dalban, Steve Winwood 1988-as vagy Michael Damian 1989-es amerikai lista vezető slágere is. A felsorolás most sem teljes. Rocklexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.
1: Deák Bill Gyula emlékhétvége a 103.9

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak a Puskás Aréna környékén ma 18 órától éjfélig. Sávlezárás van a Krisztina körúton a Szél Kálmán tér felé szombat éjfélig. Esti sávlezárás van a Soroksári úton ma 8 órától, és ez az utolsó hajnali 5-ig. Illetve hétvégi lezárás van a Pesti Alsórakparton, ma 18.30-kor kezdődik, hétfő hajnali 5-ig tart. További félpályás lezárások a fővárosban a 17. kerületben a 17. utcában, a 22. kerületben a Dévény utcában és a 23. kerületben a Haraszti úton, itt lezárás van a Péter Apostol utcában továbbra is. Sávlezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton, a lezárás a Ditró utcában és a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé is. További lezárások még a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és a 16. kerületben a Mészáros József utcában, illetve a 18. kerületben a Nap utcában is. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésében, korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, és váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039. Deák B. Gyula a legenda távozott, de zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A Rock FM-en.

műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. Deák

0: déltől vasárnap estig. Deák Dildula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
4: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM Kopasz Kutya. Eredetileg betiltott film, így aztán a hozzátartozó dalok is betiltásra kerültek a 80-as évek elején. Az eredetileg 1980-ban forgatott, majd 81-ben bemutatott zenés film szatíra Szomjas György rendezésében, amely egy Kádár korszakbeli rock együttes életébe nyújt bepillantást. A címszereplő zenekar ugyan félig meddig kitalált, de tagjai a P-Mobil és a Hobo Blues Band közismert állandó vagy vendégzenészei, mint például Schuster Loránt, Földes László vagy Deák Bill Gyula. A Kopasz Kutya nem dokumentumfilm, és cselekménye természetesen nem tükrözi egy az egyben a benne szereplő zenészek és zenekarok életét. Hobo egyik kifogása a filmmel kapcsolatban éppen az volt, hogy félő, a nagy közönség összekeveri a Hobo Blues Bandet a filmbeli kitalált rockzenekarral. A Kopasz Kutya tehát fiktív alkotás, noha a benne szereplő egyes események és személyek valósággal való egyezése természetesen nem a véletlen műve. A szereplők keresztneve vagy beceneve megegyezik az igazival, kivétel a Schuster Loránt által alakított főnök, aki az egyik jelenetben Béla néven mutatkozik be. És talán a legnagyobb érdekesség az elmúlt évtizedekből, hogy a filmben a zenekar által eljátszott dalokat 1981-ben vette lemezre a Hobo Blues Band, ami betiltása miatt csak 93-ban került kereskedelmi forgalomba az akkor már Hungaroton Gong néven létező kiadó gondozásában. Ez a Bill Kapitány speciális hétvége a 103.9 Rock FM-en péntek déltől vasárnap estig.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, Deák Bill Gyuláról múlt csütörtök óta nagyon sokan írtak, és nagyon sokan megemlékeztek. A hosszú lábú asszony nem vesz levegőt többé, és az édes otthon sem vár vissza. Már nem csönget az ajtón a postás, a rendőr vagy a villanyszerelő sem egyszer, sem kétszer. A hajnali 3:20 idősíkja a végtelenbe vész, a közép-európai Hobo Blues 3-as sorozata pedig másik dimenzióba költözött. És mi a helyzet a kőbánya blúzzal? Az is örök? Hát persze! Ez a Bill Kapitány speciális hétvége a 103.9 Rock FM-en ezen a hétvégén, péntek déltől vasárnap estig.

103.9 Rock FM a hétvégi rocklexikon Deák Bill Gyula emlékére is szól. Az első órában Bill kapitány megdöbbentően jól énekli a piramis kóborangyalát, Hugh Lewis pedig a nyári szezon után azt, hogy Couple Days Off, Les Queen és Bon Jovi Double Play, George Harrison pedig egy ritkasággal jön a 80-as évek végéről. És még rocklexikon exkluzív Deák Bill Gyula, Tudjogi Péter, Varga Miklós, Vikidál Gyula és a P-Mobile egy dalban, Steve Winwood 1988-as vagy Michael Damian 1989-es amerikai lista vezető slágere is. A felsorolás most sem teljes. Rocklexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak a Puskás Aréna környékén ma 18 órától éjfélig. Sávlezárás van a Krisztina körúton a Szél Kálmán tér felé szombat éjfélig. Esti sávlezárás van a Soroksári úton ma 8 órától, és ez az utolsó hajnali 5-ig. Illetve hétvégi lezárás van a Pesti alsórakparton, ma 18.30-kor kezdődik, hétfő hajnali 5-ig tart. További félpályás lezárások a fővárosban a 17. kerületben a 17. utcában, a 22. kerületben a Dévény utcában és a 23. kerületben a Haraszti úton, itt lezárás van a Péter Apostol utcában továbbra is. Sávlezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton, lezárás a Ditró utcában és a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé is. További lezárások még a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és a 16. kerületben a Mészáros József utcában, illetve a 18. kerületben a Nap utcában is. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésében, korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, és váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Műsorajánló. A rockzene gyászol, Deák B. Gyula a legenda távozott. De zenéi örökké velünk maradnak a Rock FM-en. A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. Deák B.

0: Péntek déltől vasárnap estig. Deák Dildula emlékhétvége a 103.9 Rock FM-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

A 103.9 Rock FM egy egész hétvégét szentel a blues királyának tiszteletére. Deák B. Gyula ikonikus lágerei csak a 103.9 Rock FM-en.

0: Radics Béla, Bencsik Samu, Cserháti Pityesz, s a többi magyar, aki elszállt, legyen neki könnyű a föld.
1: Rock FM, ez itt a szeptember végi jó idő, és az utolsó öt napban kitesz magáért az időjárás. Kezdetben a mai pénteken 20 fokos csúccsal, sok felhővel, de napsütéssel is, és aztán a kezdeti 20-21 fokokból hétvégére 21-22 fok lesz, átmeneti felhősödéssel, 50-50 százalékban napsütéssel, hogy aztán a jövő hét elején igazán gyönyörűen búcsúzzon a szeptember, 23 fokkal legalább 3 napon keresztül, hétfőn, kedden és szerdán is. És aztán csütörtöktől október 1-én valahogy semmi sem akar változni, vagyis csak annyi, hogy a 23 fokos csúcsokból 21-22 fok lesz, de több mint egy héten keresztül megint csapadék nélkül. Október elején azért jöhetnek a felhők, de marad a napsütés és az indián nyár.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM a hétvégi rocklexikon Deák Bill Gyula emlékére is szól. Az első órában Bill kapitány megdöbbentően jól énekli a piramis kóborangyalát, Hugh Lewis pedig a nyári szezon után azt, hogy Couple Days Off, Les Queen és Bon Jovi Double Play, George Harrison pedig egy ritkasággal jön a 80-as évek végéről. És még rocklexikon exkluzív Deák Bill Gyula, Tudjogi Péter, Varga Miklós, Vikidál Gyula és a P-Mobile egy dalban, Steve Winwood 1988-as vagy Michael Damian 1989-es amerikai lista vezető slágere is. A felsorolás most sem teljes. Rocklexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak a Puskás Aréna környékén ma 18 órától éjfélig. Sávlezárás van a Krisztina körúton a Szél-Kálmán tér felé szombat éjfélig. Esti sávlezárás van a Soroksári úton ma 8 órától, és ez az utolsó hajnali 5-ig. Illetve hétvégi lezárás van a Pesti alsórakparton, ma 18.30-kor kezdődik, hétfő hajnali 5-ig tart. További félpályás lezárások a fővárosban a 17. kerületben a 17. utcában, a 22. kerületben a Dévény utcában és a 23. kerületben a Haraszti úton, itt lezárás van a Péter Apostol utcában továbbra is. Sávlezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton, lezárás a Ditró utcában és a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé is. További lezárások még a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és a 16. kerületben a Mészáros József utcában, illetve a 18. kerületben a Nap utcában is. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésében, korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, és váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: Rockközlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak a Puskás Aréna környékén ma 18 órától éjfélig. Sávlezárás van a Krisztina körúton a Szél-Kálmán tér felé szombat éjfélig. Esti sávlezárás van a Soroksári úton ma 8 órától, és ez az utolsó hajnali 5-ig. Illetve hétvégi lezárás van a Pesti alsórakparton, ma 18.30-kor kezdődik, hétfő hajnali 5-ig tart. További félpályás lezárások a fővárosban a 17. kerületben a 17. utcában, a 22. kerületben a Dévény utcában és a 23. kerületben a Haraszti úton, itt lezárás van a Péter Apostol utcában továbbra is. Sávlezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton, lezárás a Ditró utcában és a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé is. További lezárások még a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és a 16. kerületben a Mészáros József utcában, illetve a 18. kerületben a Nap utcában is. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésében, korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, és váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, ez itt a szeptember végi jó idő, és az utolsó 5 napban kitesz magáért az időjárás. Kezdetben a mai pénteken 20 fokos csúccsal, sok felhővel, de napsütéssel is, és aztán a kezdeti 20-21 fokokból hétvégére 21-22 fok lesz, átmeneti felhősödéssel, 50-50%-ban napsütéssel, hogy aztán a jövő hét elején igazán gyönyörűen búcsúzzon a szeptember, 23 fokkal legalább 3 napon keresztül, hétfőn, kedden és szerdán is. És aztán csütörtöktől október 1-én valahogy semmi sem akar változni, vagyis csak annyi, hogy a 23 fokos csúcsokból 21-22 fok lesz, de több mint egy héten keresztül megint csapadék nélkül. Október elején azért jöhetnek a felhők, de marad a napsütés és az indián nyár.

Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, Bűdi Szili folytatja a speciális hétvégét most 8 órától, pénteki Rock the Night és a speciális Bill Kapitány hétvége, ami a péntek este után szombaton és vasárnap is egész nap tart. Dandó Ádi és Schubert Krisztián műsorvezetésével, én pedig hozom a speciális Rock Lexikon Deák Bill Gyula emlékére is, szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától, amivel búcsúzom, az a kéne egy üveg bor. Bill Kapitány énekel a Rock FM-en, Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

Drága barátaink, 2026. szeptember 17-én Deák Vil Gyula az örök blues mezőkre távozott, ezért a mai műsorban ráemlékezünk. Aki miatt én elkezdtem egyáltalán énekelni, aki miatt mikrofont ragadtam valaha is, az én példaképem ő volt, és mindig is úgy akartam énekelni, és olyan jól, mint ő. Deák Vil Gyula az életpályájával bebizonyította azt, hogy nincs lehetetlen. Hogyan lehet többszörös hátrányos helyzetből elindulni, és utána az igazán nagy csúcsokra törni? Azt gondolom, mindenki másnak a problémája eltörpül az övéhez képest. Mégis a legcsodálatosabb élete volt, élete végéig azt csinálta, amit szeretett és amihez igazán értett. Az egész életét a színpadon töltötte, és énekelhetett az embereknek, méghozzá csodálatos módon. Azt gondolom, hogy mindenki egy ilyen életutat kívánhat csak magának. Szóval a mai adást az Deák Vil Gyulának szenteljük. Tartsatok velünk!

A Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Drága hallgatók, szeptember 17-én Deák Bill Gyula az örök blues mezőkre távozott, ezért a mai esti műsort neki szenteljük. Szóval Bill kapitány 1948. november 8-án született Budapesten is, hát azon belül is Kőbányán, és a futball volt az első nagy szerelme, tehetséges játékosnak számított, és egészen az MTK-ig jutott. 11 éves korában azonban egy súlyos sérülés és az azt következő komplikációk miatt elveszítette a bal lábát. A futballpálya bezárult előtte, de egy másik pálya hamarosan kinyílt, ez pedig nem más volt, mint a zene. A 60-as évek végén már a kőbányai sztár együttesben énekelt, később pedig több zenekarban is megfordult. Éneklését nem hagyományos iskolák formálták, saját ösztönös elképesztő erejű hangja lett a védjegye. A jazz, a rock és mindenek előtt a blues világában találta meg magát. Radics Béla, Horszácki Miklós és Jimi Hendrix is nagy hatással volt rá. És hát megszületett egy hang, amelyet később egész Magyarország megismert. Deák Bill Gyula, vagy ahogy mindenki hívta, Bill kapitány.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Drága hallgatók, szeptember 17-én Deák Bill Gyula az örök blues mezőkre távozott, ezért a mai esti műsort neki szenteljük. Szóval a 70-es évek végén elérkezett Deák Bill Gyula pályafutásának egyik legfontosabb pillanata, amikor Póka Egon és Földes László elvitte a Hobo Blues Band próbájára, és 79-től a Hobo Blues Band meghatározó énekese lett. Nem volt egyszerű út, az akkori országos rendezőiroda eleinte nem nagyon akarta engedni, hogy Bill a zenekarral a színpadra álljon, a Hobo Blues Band azonban ragaszkodott hozzá, és végül állandó tagként léphetett fel. Ezután már nem lehetett megállítani. Hobo, Póka és Deák Bill együtt a magyar blues és rock történet egyik legendás korszakát hozták létre. Bill hangja tökéletesen illett a HBB kemény nyers világához. Olyan lemezeken hallhattuk, mint a közép-európai Hobo Blues, az Oly sokáig voltunk lent, a Még élünk vagy a Vadászat. 5 év után aztán saját útra lépett, de a Hobo Blues Bandben eltöltött idő örökre beírta a nevét a magyar rock történelembe.

Drága hallgatók, szeptember 17-én Deák Bill Gyula az örök blues mezőkre távozott, ezért a mai esti műsort neki szenteljük. Szóval, hát ugye Bill benne volt a Kopaszkutya című filmben, és hát itt is emlékezeteset alkotott, azért mondjuk el. 1981-ben ugye Szomjas György Kopaszkutya című filmjében szerepeltek. Sokan azt hitték, hogy ugye ez a Hobo Bluesben története, de valójában ez egy fikciós film volt. A film a magyarok egyik kultikus alkotásává vált, Bill pedig egy egész generáció számára vált ismerté, főleg amikor kiírta saját kezűleg a kőbányai falacskára, hogy Bill a király. Két évvel később pedig ugye jött az István a király Szörényi Levente és Bródi János rockoperájában, Torda Tátos szerepét kapta, amely egyértelműen megint csak egy teli találat volt az ő hangjához. Az ő elementáris hangja különleges erőt adott a figurának, és olyan emberek is megismerhették a nevét, akik addig nem hallották a Hobo Blues Bandben. Torda szerepe egy egész ország számára megmutatta, mire képes ez a hang. Deák Bill Gyula ekkor már nem egyszerűen egy blues énekes volt, a magyar könnyűzene egyik összetéveszthetetlen előadójává vált. A színpadon mankóval állt, de amikor megszólalt, nem lehetett mást hallani, csak őt.

Drága hallgatók, szeptember 17-én Deák Bill Gyula az örök blues mezőkre távozott, ezért a mai esti műsort neki szenteljük. Szóval ott tartottam, hogy 1983-tól Deák Bill Gyula már a saját útját is járta, és 84-ben megjelent első igazán meghatározó szólólemeze, a Rossz vér. Az album nem csak egy új fejezetet nyitott az életében, hanem a magyar blues egyik fontos lemezévé is vált. Egy egészen új zenét hoztak létre, a progresszív blues rockot, amiben elképesztő gitárjátékok voltak Tátori Tibornak és Póka Egonnak köszönhetően, és Földes László ismét remeket alkotott, fantasztikus szövegeket írt, ismét sikerült megírni a Bill élet történetét. Bill 1985-ben egyébként végleg kilépett a Hobo Blues Bandből, majd Pencsik Sándorral létrehozta a Bill és a Box Company-t. 87-től pedig saját zenekarával a Deák Bill Blues Banddel folytatta. Jöttek az újabb albumok, mint Halálig Blues, Bűnön Börtönön Bánaton Túl, Board Blues Békességet, vagy a Bill Kapitány Blues Cirkusza, majd a 60 Csapás és a Király Meséi, de Bill számára mindig a koncert volt az igazi otthon. Évtizedeken keresztül járta az országot, és ugyanazzal az erővel állt színpadra, egy hatalmas fesztiválon, mint egy kisebb klubban. A blues nála nem szerep volt. Ő volt maga a blues.

Drága hallgatók, szeptember 17-én Deák Bill Gyula az örök blues mezőkre távozott, ezért a mai esti műsort neki szenteljük. Deák Bill Gyula hangját nem lehetett összetéveszteni senki máséval. Rekettes, elementáris hangja miatt gyakran nevezték a magyar blues királyának, és hát a pályafutása során nemzetközi zenészekkel is találkozott. 1984-ben például Chuck Berryvel is egy színpadon állhatott a Budapest sportcsarnokban. A róla szóló legendák között szerepel, hogy Berry a hangját meghallva azt hitte, hogy egy fekete énekest hall, majd amikor meglátta, meglepődött, hogy egy fehér ember énekel. Deák Bill Gyula számára azonban soha nem az volt a legfontosabb, hogy milyen jelzőket kap. Ő egyszerűen csak énekelni akart. A bluesban megtalálta azt a műfajt, amelyben ki tudta mondani mindazt, amit az élet hozott, fájdalmat, küzdelmet, szerelmet, szabadságot és örömet. Évtizedeken át tartó pályafutása alatt több generáció nőtt fel a dalain, és talán ez egy művész legnagyobb öröksége, amikor a hangja már elhallgat, a dalai tovább szólnak. Minden jót, Bill!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, szevasztok drága barátaim! Deák Bill Gyula 2026. szeptember 17-én 77 éves korában hunyt el, egy műtétet követően váratlanul. Ezzel lezárult egy több mint 5 évtizedes pályafutás. De valójában Deák Bill Gyula története nem ér véget. Ott van a Hobo Blues Band lemezein, ott van a Kopaszkutyában, Torda hangjában, a Rossz vérdalaiban, és ott vannak azoknak az embereknek az emlékeiben, akik valaha hallották őt élőben. Ő volt az az ember, akit nem lehetett a körülményekkel megállítani. Elveszítette a lábát, de nem veszítette el az erejét. Nem engedték színpadra, de végül meghódította a színpadokat. Egy egész ország hallgatta a hangját. Deák Bill Gyula, Bill kapitány, a magyar blues egyik legfontosabb alakja, most elment. De ha megszólal egy gitár, és utána felhangzik az a semmivel össze nem téveszthető hang, akkor tudni fogjuk, hogy Bill kapitány még mindig valink van. Nyugodj békében, Bill!

103.9 Rock FM, ki a mai született bárányunk már is, mondom. Hát az úriember, aki nem rég volt itt, ugye azt hiszem a Budapest Parkban járt. Szóval, hát hogyha azt vesszük, akkor voltak olyan szerepei, amiben kifejezetten rock and roll hős volt. Szóval ma ünnepli születésnapját Will Smith, amerikai színész, rapper és producer, aki 68. szeptember 25-én látta meg a napvilágot. Olyan filmekben vált világhírű, mint a Men in Black, vagy a Bad Boys, vagy a Legenda vagyok, de voltak komoly hangvételű filmjei is. Emellett a zenei karrierje is kiemelkedő lett, mert hogy a DJ Jazzy Jeff and Fresh Prince duóval több Grammy-díjat is nyert. Na, mondjuk ezt nem tudtam. Will Smith az egyik legsokoldalúbb hollywoodi sztár, aki egyszerre komikus és drámai szerepekben is maradandót tudott alkotni. Nem csak az ilyen produkciókban vett részt, mint a Wild West, hanem nagyon komoly drámai szerepeket is hozott. Az Isten éltesse Will Smith-t, én bírom.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. No és akkor már is egy ilyen találós kérdéssel megyünk tovább. Mikor fedezték fel a csendes óceán, gyerekek? Ez itt a nagy kérdés. Hát annyit segítek, hát a 15. század, ennyit tudok segíteni. Na jó van, megmondom, nem kell gondolkodni, mert ugye 1513-ban ezen a napon fedezte fel már, hogy a mai napon, Vasco Núñez de Balboa, spanyol felfedező a csendes óceánt. Ő volt az első európai, aki a Panama földszorosan átkelve eljutott az addig ismeretlen nagy déli tengerhez. Ez a felfedezés alapjaiban változtatta meg a földrajzi ismereteket és a későbbi kereskedelmi útvonalakat is. Balboa ezzel Spanyolország tengeri hatalmát is megalapozta.

0: Matics Béla, Bencsi Samu, Cserháti Pityesz, s a többi magyar, aki elszállt, legyen neki könnyű a föld.
1: Szászáron 9, itt a Rock FM-en, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, Szili, és már is folytatom a Wikipédia találós kérdéseit, mert hogy a következő kérdésem úgy hangzik, hogy Puskás Ferenc a magyar labdarúgó válogatottban mikor játszott, a melyik évben játszott az első válogatott meccsét? Na, ez itt a nagy kérdés. Akkor 1900 mikor játszotta, mondjuk segítek, 1949, 59 vagy 69-ben játszotta első válogatott meccsét Puskás Ferenc. 5, 4, 3, 2, 1, kérem szépen, 1949. szeptember 25-én játszotta első válogatott meccsét Puskás Ferenc a magyar válogatottban. Az 1940-es, 50-es években ő és az aranycsapat vitték Magyarország hírét szerte a világban, és olyan teljesítményt nyújtottak, amire azóta is büszkék vagyunk. Puskás első válogatott gólja után hamar mindenki tudta, a száguldó őrnagy neve örökre beíródik a magyar sporttörténelembe.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. No, hát kérem szépen, 1982. szeptember 25-én adták át a budapesti Lágymányosi hídat előkészítő első hídfő munkálatokat. Ez a híd később Rákóczi híd néven vált ismerté, és összeköti a Pest-Budai oldalt a délpesti régióban. A 90-es évek közepére készült el teljesen, és azóta Budapest egyik fontos közlekedési ütőere lett, amely a kulturális életben is szerepet játszik. Hiszen a közelében találjuk a Műpa és a Nemzeti Színház épületet.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

FM 103.9 itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.

move on means. Heed you, or you know who here.

már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved

0: 103.9 Rock FM.
1: Shut up!

tűzszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk,